Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 4-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hír összefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink, podcastjeink és egyéb érdekességek érdekében.

mai hír összefoglalón következik. Egy izraeli újságban megjelent cikk azt javasolta, hogy az Egyesült Államoknak el kellene engedni a fiatal amerikaiak kölcsönöit, amennyiben beleegyeznek, hogy csatlakoznak Irán inváziójához. A szerző azzal érvelt, hogy az Irán elleni amerikai háborút nem lehet pusztán légi bombázással megnyerni, hanem az ország megszállását vagy ellenőrzését is igényelni, ami akár 1,5 millió katona mozgósítását tenné szükségessé. A fiatal, eladósodott amerikaiak Irán elleni felhasználásra szóló vitatott javaslatot HHF, a kanonai fegyveres erők nyugalmazott tisztje vetette fel a Jeruzsálem Postban megjelent véleménycikkében. A szélső jobboldali izraeli miniszter és a Jewish Power Part vezetője Itamar Ben-Gvir tervet mutatott be, amelynek értelmében 7 éven belül 1,86 millió palesztint utasítanának ki az ostromlott Gázából az úgynevezett önkéntes migráció ürügyén, az izraeli média szerint. Ben-Gvir a kivonulás 710 névre keresztelt tervet csütörtökön sajtótájékoztatón mutatta be választási kampánya részeként. A terv egy külön minisztérium létrehozását szorgalmazza a projekt megvalósítására és az abszorpciós csomagok finanszírozására a befogadó országokban. A jelentés szerint a terv első évében 250 ezer palesztin, 3 éven belül 1,11 millió, 7 éven belül pedig 1,86 millió kiutasításra célozza. Javier Milei argentin elnök azt nyilatkozta, a változás szelei Argentina Falkland-szigetekre vonatkozó igényeket kedveztek, rámutatva a Washington készségére, hogy felülvizsgálja semlegességét országa és Nagy-Britannia közötti területi vitában. A világban olyan változások szelei folynak, amelyek kedveztek.

Az igazi igényünknek, mondta Emily csütörtökön egy országos televíziós beszédben a dél-atlanti szigetcsoportról, amely egy brit terület. Nagy-Britannia és Argentína 1982-ben háborúzott

Egyetért. A ChatGPT gyártója, az OpenAI bejelentette, megkezdte legújabb és legerősebb mesterséges intelligencia modelljének bevezetését kiválasztott ügyfelek számára, és elmondta, hogy beépített biztosítékokat tartalmaz a biztonsági kockázatok enyhítése érdekében. Ezen a képesség szinten a biztonságnak kell a legfontosabb prioritássá válnia, mondta Greg Brockman, az OpenAI elnöke csütörtökön az újságíróknak a GPT-6 más néven az Astra megjelenésével kapcsolatban. Az OpenAI 2 hétre szüneteltette a modellfejlesztés egy részét ezen a nyáron, miután 2 tesztmodellje biztonsági résbe keveredett a Hugging Face mesterséges intelligencia platformján. Türkiye bírálta az Európai Parlamentben benyújtott javaslatot, amely egy emlékmű finanszírozását irányozna elő, amelynek célja török fegyveres erők rágalmazása a ciprusi kérdés miatt. A ciprusi görög rész által felhozott vádak eltorzítják a történelmi tényeket és politizálják azokat, áll a török külügyminisztériumi csütörtöki közleményében. Ahelyett, hogy hozzájárulnának a ciprusi kérdés rendezéséhez, az uniós intézmények eltávolodnak a pártatlanság és az igazságosság elveitől és hagyják, hogy a ciprusi görög rész által propagandájának eszközeivé váljanak, továbbá alásva a 2 közösség közötti bizalmat, közölte a minisztérium.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
1: Az észthonvédelmi miniszter Hanupevkur lemondott, miután egy vizsgálat aggodalmakat vetett fel egy indiai tulajdonú céggel kötött szerződés kapcsán, amely korábban soha nem értékesített tüzérségi lövedégeket. Pevkur, aki 2022 óta tölti be a honvédelmi miniszteri tisztséget, bejelentette lemondását a közszolgálati LTV műsorában szeptember 2-án. A vezetőnek meg kell legyen az ereje és bátorsága, hogy vállalja a felelősséget, írta Pevkur egy Facebook bejegyzésben, hozzátéve, hogy az állami számvevőszék megállapításai felvetették a politikai felelősség kérdését. Az állami számvevőszék augusztus 28-án közzétett jelentése bírálta, a Védelmi Minisztérium az elmúlt években végrehajtott beszerzéseit. A jelentés arra figyelmeztetett, hogy Észtországnak végső soron állami költségvetéséből kellene fedeznie a 70 milliós euró költséget. 43 ember halt meg Nigériában egy olajlopási kísérlet során. Nigéria kőolajban gazdag Rivers államában 43 ember halt meg mérgező gáz belélegzése miatt egy kőolajlopási kísérlet során. A hazai sajtóban megjelent beszámolók szerint az áldozatok száma 43-ra emelkedett, az állam Okrika helyi önkormányzati körzetében található Okari mólónál történt esetben. Rivers állam rendőrségi szóvivője Agabe Blessing Karboló közölte, hogy az elhunytak kőolajlopási kísérlet során vettek részt, és nyomozás zajlik az ügyben. Oroszország Ukrajnában katonai célokra használt logisztikai központot és hajókat támadott meg. Oroszország honvédelmi minisztériuma közölte, katonai célokra használt logisztikai központot, valamint kikötőket és hajókat talált el Ukrajnában. A minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg nagypontosságú fegyverekkel és drónokkal hajtott végre csapásokat az ukrajnai célpontok ellen. Kijev térségében egy katonai termékek tárolására és kiszállítására használt logisztikai központot éjszaka találtak el. Továbbá a Juzsnyi és Csernomorszki kötőkben két katonai rakományt szállító hajót, valamint egy katonai raktárat és terminált is célba vettek. Odessa megye Mirnai településén található transformátorállomást is találat érte. Végezetül. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az országban október 27-én tartandó választások előtt folytatta fenyegetőzését, és kijelentette, hogy a legfőbb feladatuk az iráni rezsim felszámolása. Az izraeli miniszterelnöki hivatal nyilatkozata szerint Netanyahu a fővárosban, Tel Avivban, a Kirja nevű védelmi minisztériumi komplexumban találkozott Israel Katz védelmi miniszterrel, Eyal Zamir vezérkari főnökkel és más parancsnokokkal. Netanyahu az ott elhangzott beszédében azt állította, hogy visszaverték az iráni fenyegetést, és azt állította, hogy a teheráni vezetés megbotlott, és soha nem látott mértékben gyenge. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódja következik. Előtte pedig Hande Jenner Aklumda című dalát hallhatják. Tartsák velünk!

0: Qui est-ce?
1: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет Зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
15: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радиосу.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
20: Е Садай Тюркия.
21: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
22: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
23: Гидар Реди Амурия Тюркия.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
28: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
29: İşmerike amulcat anna kafutu opadnak amayet nahminna pasnalun gazetzü termekben. Az 1800-as években arabok napi 6 órát töltöttek ezeken a gépeken, ami olyan megterhelő volt, mintha megmászták volna Monteverest felé. Kínzó eszközökből fitness géppé. Ismerjük meg a futópad sötét történetét. A futópad különösen a sportkedvelők egyik nélkülözhetetlen eszköze. Napjainkban az edzőtermek fontos részét képezi, azonban egykor a rabok büntetésére használták.

A futópadokat az 1800-as években az angol rabok büntetésére készítették el először. Akkoriban az angol börtönrendszer meglehetősen rossz állapotban volt. A kivégzés, illetve a számüzetés gyakori büntetési formának számított. A rabokat bezárva rendkívül piszkos cellába tartották elkülönítve. Önkéntesek próbáltak változtatni ezen a helyzeten, és különféle reformokat kezdeményeztek. Ennek eredményeként jelentek meg olyan új, javító módszerek, mint a futópad. A futópad 1818-ban került az életünkbe, Sir William Cubitt angol mérnök jóvoltából. A cél azonban nem az egészségmegőrzés vagy a kalóriaégetés volt. A futópadot eredetileg kínzóeszközként tervezték. Amikor Cubitt meglátta, hogy a St. Edmunds börtön rabjai tétlenül heverésznek, különös ötlete támadt. Úgy gondolta, fogvatartottak izomereit hasznosítani lehetne, miközben hatékonyabb büntetésben részesülnek. Így megszületett az első futópad. Azonban ez egy saját tengelye körül forgó hatalmas kerékre hasonlított. Körülbelül egy tucat rab futott rajta, hogy mozgásban tartsa. Ez nem a mai értelemben vett síkterepfutás volt, hanem inkább egy végtelen lépcsőmászás. A raboknak folyamatosan mozogniuk kellett, mert ha megálltak, leestek. Mozgásuk energiát termelt a gabona őrléséhez, a vízszivattyúzásához vagy a bányák szellőztetéséhez. A rabokon kívül gyakorlatilag mindenki jól járt. Ez egy tökéletes kínzási módszer volt. A találmány megszületését követő 10 évben 50 angol és ugyanennyi amerikai börtön alkalmazta a futópadot. Több viktoriánus kori ember a börtönökben tapasztalható tétlenség hatékony megoldásának tartotta. 1875-ben egy hivatal

jelentés a futópadokat a börtönfegyelem jelentős előrelépésének nevezte, míg a börtönfegyelem javításáért egyesület elrettentő büntetésként írta le. Úgy vélték, aki egyszer megtapasztalja a futópad kínjait, annak többé nem lesz kedve újabb bűncselekményt elkövetnie. A becslések szerint arabok naponta 6 órát töltöttek ezeken a futópadokon. Ez átlagosan 1500-4200 méter szintemelkedésnek felelt meg, a 4267 méter pedig a Mont Everest magasságának körülbelül fele. Qubit találmánya hamar túllépte a brit birodalom határait, és gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban is. Amikor ez a hatalmas fizikai megterhelés heti 5 napon át minimális élelmezéssel párosult, a fogvatartottak közül sokan sérüléseket szenvedtek. A futópad a 19. századi börtönök embertelen körülményeinek szimbólumává vált. Ennek következtében használatát 1898-ban betiltották. Az Egyesült Államokban 1911-ben szabadalmaztatott futópad orvosi célú alkalmazása jóval később, 1952-ben kezdődött, amikor Dr. Robert Bruce munkatársain végzett kísérleteket. Bruce kutatásai alapozták meg azt a szívvizsgálati eljárást, amelyet ma Bruce protokoll néven ismerünk, és amely a szív megfelelő működésének vizsgálatára szolgál. Az 1960-as és 70-es években a kardioedzések népszerűvé válásával a futópadok előbb az edzőtermekben, majd később az otthonokban is megjelentek. Így vált az egykori kínzóeszköz ironikus módon az egészséges életmód egyik fontos szimbólumává. Sejtették el, hogy a kardioedzésekhez használt futópad egy ilyen sötét múltra tekint vissza.

Kedves hallgatóink, ha esetleg lemaradtak volna, a napi híreinkről tekintsük át együtt a főbb szalagcímeket. Iráni rakéták és drónok vették célba Kuvaitot. Izraeli erők és illegális lepesök két palesztint öltek meg a megszállt cisziordáni Al-Mukhair településen. Maduro mentelmi jogára hivatkozva arra sürgette az amerikai bírót, hogy ejtse az ellene felhozott vádakat. Több mint 3000 halálos áldozatot követelt az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Két kereskedelmi hajó összeütközött Isztambul partjainál, 10 eltűntek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Szép napot kívánunk, és holnap ismét 1 órakor itt találkozunk.